0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Hírek. Hírek. Hírek. Sportet the postal. Hírek. Diés hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Diska poskolcsák. Hírek. Hírek. Irio Volkswagen Tirok. Drita. Stel. Adrenalin. Skolcsán szinja rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahova prizrán, Baki Automobile the Porsche Pristina.